0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

WhatsAppen van. Keresd minket a radiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: be uptight. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Szentendreföldön kívül már recsek, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. It's Friday, then.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: Júj!
3: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
4: Keressen minket! A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
5: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
9: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
10: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
11: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
12: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
13: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
12: De szuper ötlet!
13: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
12: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
5: ismét slágerek

0: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
1: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon örülök, tényleg.
0: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp.

0: 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
1: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
2: Kedves ötödikesek! Ti kértétek, mi megvalósítjuk! Közkívánatra elindul a szuperjátékos román tanfolyamunk. Könnyebb lesz az iskolában, anyukának, apukának és neked. Gyere és hívd a barátaidat is!
3: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is!
5: És mi ez a cincogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: Metro. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felbomlás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között tök fesztivál Szuvátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
1: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, fűszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
2: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az Enszána hotels.com oldalon.
3: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méterárú, Rövidárú üzletbe Székely udvar helyen. Kiskövet utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Fások utca 14.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: 50 bírságot szabtak ki Kölin Georgescu tüntető támogatóira, embercsempész hálózatot számoltak fel. Horvátország története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el labdarúgásban. Hozom a részleteket, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Ünnepélyesen átadták Nagy Galambfalván az erdélyi költők és írók parkját, amely közel 6 hektáron mutatja be mintegy 30 erdélyi magyar, valamint több román és német nyelvű alkotó munkásságát. A Kányadi Sándor szülőfalujában kialakított parkban kultúrcsűr, versliget, játszótér, állatsimogató, vendéglő és kilátó is helyet kapott. A beruházás 1,6 milliárd forintos magyar állami támogatással valósult meg. A létesítmény fejlesztése még nem ért véget, a tervek szerint további látványelemekkel bővítik. A kezdeményezők célja, hogy a park egyszerre legyen kulturális közösségi tér és Székelyföld új turisztikai látványossága. 6 személy ellen indított eljárást a szervezetbűnözés és terrorizmus elleni ügyészség és a rendőrség szervezetbűnözői csoport létrehozása és migráns csempészet gyanúja miatt. A hatóságok tegnap 6 helyszínen tartottak házkutatást Krassó-Szörény megyében. A gyanú szerint a csoport 2023 óta migránsokat toborzott, rejtegetett, majd kamionokban Magyarországra, Ausztriába vagy Németországba szállított. A nyomozók korábban 60 többek között Egyiptomból, Pakisztánból, Bangladesből, Indiából és Gánából érkezett személyt azonosítottak, akiket a hálózat illegálisan juttatott be Romániában. A bukaresti csendőrség kedvóta 50 szabálysértési bírságot szabott ki, összesen közel 52 ezer leértékben a központi fogda előtt tüntető Kölin Georgescu támogatókra. Két büntetőeljárás is indult, az egyik veszélyes tárgyviselése vagy jogtalan használata, a másik hatósági közeg bántalmazása miatt. Georgescu kedvóta 30 napos előzetes letartóztatásban van egy olyan ügyben, amelyben egy üzletember több mint 1 millió eurós megkárosításával gyanúsítják. Anglia történelmi 7-0-ás győzelmet aratott Horvátország vendégeként a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában. Harry Kane és Bukayo Saka is duplázott. Horvátország története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el. A tegnapi játéknapon Spanyolország 3-1-re verte Csehországot, Skócia 2-0-ra nyert Észak-Macedóniában, Svájc pedig 2-1-re győzött Szlovénia ellen. A C-ligában Finnország Albánia 2-1, Fehér Oroszország San Marino 4-0, Észtország Luxemburg 1-0 és Izland Bulgária 3-0-val ért véget.
8: C
7: Székelyföldön ma többnyire száraz, napos, felhős idő várható, délután általában 18-21 fok körüli csúcsértékekkel. Holnaptól csütörtökig folytatódik az enyhe őszi idő, a nappali maximumok többnyire 20-24 fok között alakulhatnak, jelentősebb csapadék nélkül. Pénteken még helyenként 20 fok fölé melegedhet, majd szombatra markáns lehűlés körvonalazódik. A hétvégén már csak nagyjából 13-16 fokos maximumokra lehet számítani, és az eső esélye is jelentősen megnő.
5: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
8: jó reggelt, szevasztok, nagyon szeretettel üdvözöllek titeket, indul a mai műsor, kérem szépen, és ez nem más, mint az október 4-i vasárnapi kedves kis hétvégi műsorunk, úgyhogy én nagy szeretettel üdvözöllek, én Berecki Szili vagyok, és a következő 10 órában egészen este 6-ig együtt fogunk rádiózni, nézzük, hogy milyen jó zene, amivel indulunk, mert mégiscsak ez dobhatja fel a reggelünket, Lutricia McNeil következik, de előtte még itt lesz velünk a folytatásban Teddy Swims és a Mr. Know It All, ezzel indulunk már is, jó reggelt mindenkinek, maradjatok.
5: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

Mári Mafia is a Volt egy álmom című dal. Hát volt egy álmom ezelőtt azért egy jó órával, aztán abból felébredve el is érkeztem ide hozzátok, úgyhogy elindítjuk ezt a mai napot, és már arra gondoltam, hogy ilyen laza kis vasárnapi hangulatban teljen ez az egész. Nyugodtan, olyan csillesen, olyan békésen, ahogyan azt lehet, egy újabb hét kezdete előtt, úgyhogy én nem szeretném ma semmivel felizgatni a fantáziátokat, meg pedzegetni, meg borzongatni magatokat, hanem igazából tényleg csak a zene is és a jó hangulat legyen a mai nap házigazdája, mert hogy olyan jó kis nyugodt vasárnapunk van, itt lesz itt aztán minden, mert hogy beszélgetünk a játékról is, ugye, ami hamarosan indul, még nem indult el, de hamarosan, mert a születésnapozik a Rádió Gaga, de mindent a maga idejében, aztán lesz itt mindenféle témánk, lesz itt sport, lesz itt közélet, lesz itt minden, ami a vasárnaphoz tartozhat, de minden csak ilyen nyugis tempóba, úgyhogy bízom benne, hogy ez sikerül majd titeket átvezessen ezen a csodaszép vasárnapi napunkon, aztán pedig egy új hétnek tudjunk nekiszökni ezzel. Scissor Sisters következik, és az I Don't Feel Like Dancing, ezzel folytatjuk most a műsort.

0: Természetesen a vasárnapok is az elengedetlen része, elengedhetetlen része, az az SMS számunk 0735 54 88 88. Ez az SMS számolva írhatok bármilyen üzenetet, legfőképpen természetesen az útinfokat várom, de aztán köszönhettek, megmutathatjátok, hogy hogy telik a vasárnap, üdvözölhettek bárkit az ismerősi körből, és igazából tényleg azt csináltok ezzel az SMS számmal, így vasárnap nevében, amit csak éppen szeretnétek, úgyhogy hajrá, és akár regisztráltok a játékra, de mondom még egyszer, mindenre szabad ez az SMS szám, 0735 54 88 88, SMS, WhatsApp, vagy éppen applikáció, itt is írhatok nekünk, vagy Facebook Messenger, ezeket mind ismeritek már, úgyhogy hajrá. Luis Fonsi és Demi Lovato következik. Étsem el a kulpa, ez a dalnak a címe, már is itt a Gagán.
1: Hey Fonsi!

0: drop dead.
1: És akkor, ahogy említettem, szükségem van egy némi útinfóra ahhoz, hogy igazán el tudjuk indítani ezt a vasárnapot, és sikeres tudjon lenni, legalábbis az utakon, jó? Úgyhogy 0-30-54-88-88, az útinfókat várom nagyon szeretettel, hogyha láttuk valamit Székelyföld szerte, ami mondjuk befolyásolhatja a forgalmat, akkor azt legyetek szívesek erre a számra minél hamarabb elküldeni, hogy tudjuk átadni az autósoknak. Természetesen biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak fog ez majd segíteni. Tom Novi következik Limával közösen, jön a Take It mindjárt.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám.
5: Új korszak kezdődött a nyelvtanulásban.
6: Évekig tanulni? Majd idővel menni fog? Mi azt mondjuk, elég. A MyJourney szakít a megszokottal és felgyorsítja a nyelvtanulást, mert mi a lényegre koncentrálunk. Nem az a kérdés, hogy hány év kell a románhoz és az angolhoz, hanem az, hogyan juthatsz el gyorsabban oda, hogy használd is.
5: MyJourney a nyelvtanulás új korszaka. Gyorsabban, hatékonyabban, másképp.
7: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
8: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
9: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
10: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
11: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élmény garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Pársak utca 14. Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méterárú, rövidárú üzletbe Székely udvarhelye. Kiskövet utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.

Csípős a reggel a mai napon, de hát ez nem baj, mert mégiscsak most már itt vagyunk. Októberben becsületesen benne, úgyhogy szerintem ez teljesen illik és teljesen normális. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen helyzet a picit az az időjárással, ami a mai napra a várható, mert mégiscsak fontos lesz a mai nap folyamán, hogy az ember kinti programokat csinál, benti programokat csinál, didereg, vagy éppen jól érzi magát. B. Jól érzi magát, mert úgy ugyanis 22 fokos csúcshőmérséklet várható a mai napon, szinte Székelyföld szerte, de mondom részletesen Marosvásárhely 22 foknak örül majd, Székelyudvar 21 fok, aztán Sepsiszentgyörgy szintén 21 fok, Csíkszereda 21 fok, illetve Gyergyószentmiklós 20 fok, ezek lesznek a mai csúcshőmérsékletek, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes, kis őszies, olyan tipikus napsütés és gyönyörű szép napunk lesz a mai napon, érdemes ezt kihasználni minél jobban, úgyhogy menjetek valamerre, amerre csak éppen szeretnétek. 0 fok körüli minimumok voltak a reggel folyamán, sőt, Csíkszeredában még mindig -1 fok van, úgyhogy ez is megérkezett a fagypont körüli hőmérséklet, ablakkaparós jó reggelt volt a mai napon, viszont nem kell csüggedni, a következő napok is erről fognak szólni, ez legyen egy felmelegedés, de mindenről részletesen egy picit később. A lényeg az, hogy ma jó idő lesz.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Le is járt az első óránk, hölgyek urak, Tate McRae-jel zárjuk, ez volt a Greedy című dal, szóval megyünk tovább a legfrissebb hírekkel, ugyanis Kristó Ákos készült már nekünk, ő fogja elmondani, hogy mik történtek a nagyvilágban, most így frissen, ropogósan, még melegen, úgyhogy hajrá, hallgassuk őt, aztán jövök én is vissza.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.

0: Melindai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
4: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
5: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
9: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Paraidi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
10: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan, kényelmesen.
11: Gamma Electronics.
12: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
13: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben! A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Újabb drágulási hullám jöhet az élelmiszerboltokban, enyhe őszi idő után hétvégére lehűlés jöhet Székelyföldön. A britek fele támogatná az EU-hoz való visszatérést. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. 30 napos előzetes letartóztatásban helyezték azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit a csíkdánfalvi halálos gázolással gyanúsítanak. A csütörtök esti balesetben 3 gyalogost ütöttek el, közülük a 21 éves lány életét vesztette, 2 másik személy könnyebben megsérült. A sofőr a baleset után elhagyta a helyszínt, majd pénteken azonosították és elfogták, alkohol és drogtesztje negatív lett, a hatóságok további biológiai mintákat is vettek tőle. A férfit gondatlanságból elkövetett emberöléssel és a baleset helyszínének elhagyásával vádolják. Októberben újabb áremelkedés várható Romániában, az élelmiszerek átlagosan 4-8%-kal drágulhatnak. A legnagyobb emelkedés a tejtermékeknél várható, a sajtára akár 8%-kal is nőhet, míg a húsipari termékek 3-4%-kal kerülhetnek többen. A termelők az energia, az üzemanyag, az alapanyagok és a csomagolás költségeinek növekedésével indokolják a drágítást. Szakértők szerint a szolgáltatásoknál akár 15-20, a ruházati, elektronikai és háztartási termékeknél pedig 7-10%-os áremelkedés is jöhet. A további drágításnak ugyanakkor határt szabhat a lakosság csökkenő vásárlóereje. Három férfit vett őrizetbe a rendőrség egy szeptember 30-án történt zágori incidens miatt. A hatóságok szerint egy spontán vita és alkoholfogyasztás után egy 38 éves nőt ököllel arcon ütöttek. A nyomozás során egy 17, egy 31 és egy 55 éves férfit azonosítottak, akiket 24 órára őrizetbe vettek. Az ügyben testi sértés és magánlaksértés gyanújával folytatódik a vizsgálat. Egy nagyszabású brit közvéleménykutatás szerint a választók közel fele támogatná, hogy az Egyesült Királyság ismét csatlakozzon az Európai Unióhoz. A több mint 11 ezer ember megkérdezésével készült felmérésben 49% támogatta, 28,5% pedig ellenezte az újra csatlakozást. Andy Burnham miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, ezért az EU-tagság újbóli lehetőségét is meg kell vizsgálni. A felmérés szerint az EU-val való szorosabb kapcsolatot célzó különböző forgatókönyvek 4,3-7,5%-ponttal növelhetnék a munkáspárt támogatottságát, ugyanakkor a kormányon belül többen óvatosságra intenek a Brexit vita újbóli kiéleződése miatt. Székelyföldön ma többnyire száraz, napos felhős idő várható, délután általában 18-21 fok körüli csúcsértékekkel. Holnaptól csütörtökig folytatódik az enyhe őszi idő, a nappali maximumok többnyire 20-24 fok között alakulhatnak, jelentősebb csapadék nélkül. Pénteken még helyenként 20 fok fölé melegedhet, majd szombatra markáns lehűlés körvonalazódik. A hétvégén már csak nagyjából 13-16 fokos maximumokra lehet számítani, és az eső esélye is jelentősen megnő.
11: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
16: 9 óra után néhány perccel folytatjuk is a műsorunkat. Ákos, köszi a híreket, még lesz egy jó néhány a mai napon, úgyhogy hajrá neked is. Mi pedig megyünk tovább jó zenével, természetesen jön a TLC és a Waterfalls, de előtte még Comrade és az I Believe. Ezzel indulunk, de aztán lesz itt velünk Dash, meg mindenkiféle más, ami igazán fel tudja dobni a vasárnap reggelünket, úgyhogy hajrá, hallgassátok nagy hangerővel. Én Vereszki Szili vagyok, folytatjuk a műsorunkat itt a Gagán.
14: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
11: Érdekességek,
14: aktuális információk,
11: játékok,
14: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

Dash Young Fly, ez volt az Oh Mama című dal, ahogyan azt már ígértem nektek. Ilyenkor szoktuk elkezdeni az ezen a napon történt dolgokat, meg is tesszük ezt, és hamarosan tényleg megkészülünk ennek a rovatnak, viszont azt gyorsan el szerettem volna még reggel korán mondani. Reggel korán, hát relatíve 9 után, ugye mennyire van reggel korán, hogy a mai Forma 1-es futamot, ha valaki nézni szeretné, mert ugye azért ilyenkor vasárnap ezt jól megcsámcsogjuk, akkor tudjátok, hogy 10-től kezdődik most délelőtt, és azért gondoltam, hogy reggel szólok, hogy ne lemaradjatok róla, hogy majd délután, hát jó lesz, majd nem tudom, hanem a malajziai időnek köszönhetően, vagy időzónának köszönhetően ma 10-től lesz a futam, úgyhogy érdemes rákapcsolni a tévékre, megkeresni a csatornákat, hogy nehogy véletlenül lemaradjatok róla, úgyhogy 10-től rajtolnak, ha jól tudom, a pilóták éppen ezért. Szóval hamarosan menjünk tovább az ezen a napon történt dolgokat, csak ezt gondoltam, hogy ide elmondom nektek, és akkor majd meglátjátok ti is, és nehogy lemaradjatok róla, ez lett volna a szándék. De zenék is vannak természetesen, Ricky Martin például, és a She Banks itt a Gagán.

Na nézzük, hogy október 4-e mit adott nekünk a történelemben. Elsősorban például egy kiemelt esemény a mai napon 1970, 56 évvel ezelőtt, 27 éves korában meghalt Janis Joplin, fehér bőrű blues énekesnő, a teljes nevén Janis Lynn Joplin, későbbi elmondatához híven, így gyorsan, szeres szenvedélyesen és hajmeg fiatalon elszökött otthonról, ahol jól, de unalmasan élt átlagos családja körében. 1961-től 66-ig végigjárta Amerikát, alkalmi munkákból élt, énekelt. 1966-ban bejutott San Francisco-ba, ott tagja lett a Big Brother and the Holding Company-nek, albumuk a Cheap Thrills hatalmas siker volt, zenéjük kiválóan ötvözött a soul, a blues, a korai hard zene, szólópályáján végig kísérte a Company gitárosa Sam Andrew, 1968-ban Bob Dylan menedzsere Albert Gross vette pártfogásába Joplint, fellépésén gyakran tett nyers polgári idegborzoló kijelentéseket, 1970. október 4-én pedig meghalt hollywoodi Landmark Hotelben a napi több üveg viszki és drogok, főleg a heroin hatására 27 évesen. A legendás 27 éves, ugye, hát ezt még azért sokan elmondhatják magukról. Erről volt egy amúgy egy ilyen amerikai legenda is, ugye, hogy a nagy világsztárok a 27 éves korukban azért miért járják meg az alját, és van, aki ebből nem is jön ki. Jól például, lásd Amy Winehouse, ugye, mellette szintén.

0: Mindjárt folytatjuk a sorát annak, amik a mai napon történtek, viszont gyorsan el kell mondjam, 0730548888, ide jöhetnek az útinfók, írjátok le nekünk, vagy köszönjetek be, vagy igazából használjátok, amire csak éppen szeretnétek ezt az SMS számot. Olivier Dane és a So Easy, aztán pedig Karamell és a Szállok a dallal, mindjárt itt a Gagán.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temi érdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
5: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
6: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
5: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
7: Kész a 10 órai!
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Pársak utca 14.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
18: A reklám után
19: ismét lágerek és új

Karamell csodálatos dala. Ez volt a Szállok a dallal című felvétel. Nézzük, hogy milyen helyzet a továbbiakban is ezzel az október 4-ével. 130 évvel ezelőtt, 1896-ban átbocsánat, átadták a forgalomnak a budapesti Ferenc József hidat, amiben máig van egy ezüst szegecs. Ezt kérem szépen, Feketeházi János által tervezett híd ma Szabadság híd néven létezik, és az eredeti névadó által beütött ezüst szegecs a pesti oldalon a híd déli oldalán látható egy szelencében, úgyhogy érdemes, hogyha Budapesten jártuk, én ezt nem is tudtam, de hát szerintem vannak budapestiek, sőt, hát hány budapesti lehet, aki ezt nem is tudja jelenleg sem, úgyhogy érdemes ezt megnézni és megkeresni. Emellett 1991 óta, azaz 35 éve velünk van az Állatok Világnapja a mai napon. Erről majd részletesen is a folytatásban egy picit témaszerűen is foglalkozunk. Még van néhány esemény, ezekről is szó lesz majd a következő órában, de addig is tartsatok velünk a folytatásban jó zenékkel. Eva Max és Kings and Queens, aztán pedig még lesznek itt még sokan mások, és még hírek is lesznek. Mindjárt. 0 30 54 88 88, addig írjatok.

0: is vagyunk a második óránk végén. Hamarosan 10 óra van, hölgyek, urak, úgyhogy újra a Kristó Ákosi a főszerep. Ő következik a hírekkel, úgyhogy vár ő is nagyon szeretettel titeket. 10 után pedig folytatjuk, természetesen, ahogy megszokhattátok, még nagyon sok óránk hátra van, úgyhogy bőven van tennivalónk, éppen ezért visszatérek én is mindjárt.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
5: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
6: Nagyon szépen köszönöm.
5: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
7: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán.

0: Reklám.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
3: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
4: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borokka lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a Borokka kötőjel lakópark.ro oldalon. Borokka lakópark, az én házam, az én várom.
5: Megérkezett az ősz a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székelyudvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
6: Laguna Pizzéria is étterem. Az enni való barát.
8: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
9: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Elemzők szerint tovább gyengülhet a lej, akár 5 millió román állampolgár élhet más európai országokban. Jövő hétvégén lehűlésre lehet számítani. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Év első 8 hónapjában több mint 4700 cég és egyéni vállalkozó vált fizetésképtelenné Romániában, közel 5%-kal több mint egy évvel korábban. A legtöbb esetet Bukarestben regisztrálták, míg Kovászna és Harkita megye az ország legalacsonyabb értékei között szerepel 20, illetve 24 esettel. Kovászna megyében ugyanakkor 25, Harkitában pedig 14%-kal nőtt a fizetésképtelenségek száma tavalyhoz képest. Ágazatok szerint a kereskedelemben, az építőiparban és a feldolgozóiparban jegyezték a legtöbb esetet. Egy brit bank elemzése szerint a lej közelmúltbeli gyengülése nem volt meglepő, mivel a román fizetőeszköz túlértékeltnek tartják. Az euró árfolyama történelmi csúcsra 5 lej 34 században ira emelkedett, miközben a bank 2027 közepére 5 lej 35 században is árfolyammal számol. A szakértők szerint ugyanakkor további gyengülésre is van tér, miközben a politikai bizonytalanság a jegybank devizatartalékaira is nyomást gyakorolhat. A Nemzeti Bank tartalékai szeptemberben közel 5 milliárd euró 60 milliárd euróra csökkentek. A brit bank szerint a lej stabilizálódásához fontos lenne a május óta tartó politikai padhelyzet feloldása. A román munkaügyi minisztérium dokumentumai szerint 4,3 millió és 5,1 millió között lehet a más európai országokban élő román állampolgárok száma a számítási módszertől függően. A legnagyobb közösségek Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban és Németországban élnek, mindegyik országban megközelíti vagy meghaladja az 1 milliót a számuk. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2025-ben közel 55 ezer romániai hagyta el végleg az országot, ami 34 éve nem látott érték. Az ideiglenesen elsősorban munkavállalás miatt külföldre költözők száma azonban ennél jóval nagyobb. A kimutatásban Magyarország nem szerepel, noha az elmúlt évtizedekben jelentős számú román állampolgár, köztük sok erdélyi magyar költözött oda. 12 embert szállított a kórházba, miután hajnalban összeomlott egy bár a spanyolországi La Rioja tartományban. A San Vicente de la Sonsierra településen történt balesetben mintegy 50 ember rekedt az épületben. Őket a tűzoltók mentették ki. A tóságok először a padló beszakadásáról számoltak be, később azonban kiderült, hogy a plafon is beomlott. A tűzoltók az épület megerősítésén dolgoztak és átvizsgálták a romokat, hogy megbizonyosodjanak arról, senki nem maradt alattuk. Margita Maros és Kovászna megyében ma kellemes, többnyire száraz őszi idő várható, a nappali csúcsértékek általában 19-22 fok körül alakulnak. A jövő hét első felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 23-24 fokot is mérhetnek, miközben a reggelek továbbra is hűvösek maradnak. Péntektől mindhárom megyében változékonyabbra fordulhat az idő és fokozatos lehűlés kezdődhet. A hétvégére már többfelé esőre és 12-16 fok körüli maximumokra lehet számítani.
0: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most!
12: Hello! Hello! Mindenkinek nagyon szeretettel üdvözöllek titeket. 10 óra után is folytatjuk a műsort, és megyünk tovább jó zenékkel, jó témákkal, ahogyan azt már megszokottátok. Én Berecki Szili vagyok, és október 4-én vasárnap nagyon szeretettel üdvözöllek titeket a Rádió Gaga összes hullámhosszám. Na, de nézzük, hogy milyen helyzet itt a zenékkel, ugyanis itt lesz önök hamarosan a Rem és az Everybody Hurts, viszont előtte még a TNT vadonatúj dala, az ugye itt a Szól című felvétel. Ezzel fogjuk most folytatni a műsort, úgyhogy maradj. Adjatok jó reggelt, jó napot mindenkinek!
3: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
0: Érdekességek,
3: aktuális információk,
0: játékok,
3: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS,
0: WhatsApp
3: 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

Na, folytassuk a sorát ennek az október 4-nek. Lássuk, hogy mi történt még a mai napon. 798 évet megyünk visszafele az időben. 1228 Assisi Szent Ferenc, a kereskedők, szegények és a környezetvédők, valamint az állatok védőszentjének az ünnepe. Ő Olaszország védőszentje, a kereskedők, a szegények, a szociális munkások, a környezetvédők és az állatok patrónusa. Az 1181-ben született Ferenc édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki fia ifjúsági léhaságait szó nélkül finanszírozta. A férfivá serdült Ferencet azonban sem az üzleti élet, sem a tanulás nem vonzotta, nem úgy a katonáskodás. Részt vett több háborúban, többször megsebesült. A spoletói betegsége idején egy látomásában megjelent előtte Jézus Krisztus, aki felszólította, hogy forduljon vissza. Ferenc ezután végleg felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadta. Rendbe hozatta a Montesubinkói bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérelmével fordult harmadik Ince pápához, aki ezt is megadta. A rend a szegénység erényén alapul, és Ferenc halála után a közösség gyorsan szaporodott Itáliában. A missziók eljutottak Angliába, spanyol, német és magyar földre is. Magyarországon először a 14. században íródott Jókai kódexben jegyezték le tetteit. Prédikált a madaraknak, megszelídítette a városban a gazdálkodó a gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit, 1228-ban avatták szenté. Szóval Assisi Szent Ferenc napja van a mai napon. 2 év múlva pedig egészen komoly jubileum, 800 év, úgyhogy ezt is érdemes lesz majd figyelemmel követni.

Na, még van egy érdekesség a mai napon, képzeljétek el. Sőt, egész történelmi esemény, ugyanis 1582-ben járunk, 444 évvel ezelőtt. A legtöbb katolikus országban életbe lépett a 13. Gergely pápa által elrendelt naptárreform. Ho-ho. A 1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. A naptárreforma Julianus naptár bevezetése óta a napév és a naptári év eltolódásából adódó 10 napos idő eltolódást szüntette meg. Megtartották azt a szabályt, hogy minden olyan év, amelynek utolsó két számjegye négyel osztható, a szökőév legyen. Ha minden 400 évben 3 szökőévet kihagynak, akkor a naptár még jobban hozzáigazódik a napévhez. Így az eltérés csak, jelzem, 3333 évente lesz egy nap. Hát ezt most már, ha nem baj, akkor nem várjuk meg. Vagy nem tudom, ez nem biztos, hogy ott fog kapni majd minket, de hogy 444 éve van ez a naptár, ami van most jelenleg, úgyhogy köszönjük szépen 13. Gergely pápának, hogy szépen rendbe hozta itt a dolgokat, és tudjuk, hogy október 4-e után október 5-e jön most már rendesen.

0: Nézzük egy picit az SMS-einket, ugyanis Marika már rég itt van velünk, azt írja, jó reggelt, Szili, már egész nap a rádió közelben vele töltöm a napot, kitartásrendes kívánok mára, és köszönjük szépen Marika, illetve a kávés fotót is köszönjük szépen. Aztán pedig még egy üzenet, szép jó reggelt, Szili, ölelés 100 halombattáról, jó hallani hétvégén is, de kedves vagy, drága Erika, nagyon jó fej vagy, köszönöm szépen, úgyhogy neked is egy nagy puszi, és egy csodálatos vasárnapot kívánok. 0730 54 88 88, a további SMS-eket ide.
1: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
2: Júj!
3: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
4: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
5: Bergtor.ro.
6: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
7: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
8: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
10: Fások utca 14. Társadalmi célú hirdetés.
11: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét slágerek és új zenék.
13: Rádió

És akkor itt zárjuk ezt a sort itt az október 4-ével kapcsolatosan, gyorsan még néhányat elmondok, mert izgalmas. Ma úgy látszik, hogy az október 4 ez ilyen termékeny nap volt a történelemben. 1957, 69 évvel ezelőtt a Szovjetunió földkörüli pályáról bocsátotta a Sputnik 1 első mesterséges holdat. Innen már minden más az történelem. 96 perc alatt kerülte meg a földet, ez már egy óriási nagy dolog volt, 69-ben csak szólok. Aztán 456 évvel ezelőtt, 1570-ben megszületett Pázmány Péter esztergomi érsek, egyházi író, úgy látszik, hogy ilyen egyházi események vannak, illetve 1669 Amsterdamban 63 éves korában meghalt Rembrandt, holland festő és rajzművész, valamint letették a budapesti Szent István templom későbbi bazilika alapkövét 1851-ben, azaz 175 évvel ezelőtt, úgyhogy annak is egyfajta jubileuma van a mai napon. Itt most lezárjuk ezt az október 4-ét, de érdemes utána nézzetek, rengeteg esemény, rengeteg születés, rengeteg elhalálozás, minden volt a mai napon, úgyhogy igazán izgalmas volt a történelemben ez az október 4-e. Menjünk tovább jó zenével, Alan Walker következik, és a Heartbreak Melody.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: már is itt vagyunk egy újabb híradó elején, úgyhogy ezzel fogjuk most folytatni, az órát lezárjuk, természetesen aztán várlak vissza utána. Kristó Ákosi a főszerep, hallgassát őt szeretettel.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
6: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre. Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a Gaga 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
7: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes!
7: Akkor ebből kettőt is kész!

0: kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
2: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
3: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgenrészleg felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
5: 0786 498 098
4: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
6: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badogost Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badogost Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82.
7: Telefon 0745 123 897.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Újabb drágulási hullám jöhet az élelmiszerboltokban. Enyhe őszi idő után hétvégére lehűlés jöhet Székelyföldön. A britek fele támogatná az EU-hoz való visszatérést. Hozom a részleteket. Jó napot kívánok a mikrofonnál. Kristó Ákos. Ünnepélyesen átadták Nagy Galambfalván az erdélyi költők és írók parkját, amely közel 6 hektáron mutatja be mintegy 30 erdélyi magyar, valamint több román és német nyelvű alkotó munkásságát. A Kányadi Sándor szülőfalujában kialakított parkban kultúrcsűr, versliget, játszótér, állatsimogató, vendéglő és kilátó is helyet kapott. A beruházás 1,6 milliárd forintos magyar állami támogatással valósult meg. A létesítmény fejlesztése még nem ért véget, a tervek szerint további látványelemekkel bővítik. A kezdeményezők célja, hogy a park egyszerre legyen kulturális közösségi tér és Székelyföld új turisztikai látványossága. Októberben újabb áremelkedés várható Romániában, az élelmiszerek átlagosan 4-8%-kal drágulhatnak. A legnagyobb emelkedés a tejtermékeknél várható, a sajtára akár 8%-kal is nőhet, míg a húsipari termékek 3-4%-kal kerülhetnek többen. A termelők az energia, az üzemanyag, az alapanyagok és a csomagolás költségeinek növekedésével indokolják a drágítást. Szakértők szerint a szolgáltatásoknál akár 15-20, a ruházati, elektronikai és háztartási termékeknél pedig 7-10%-os áremelkedés is jöhet. A további drágításnak ugyanakkor határt szabhat a lakosság csökkenő vásárló ereje. 3 férfit vett őrizetbe a rendőrség egy szeptember 30-án történt zágori incidens miatt. A hatóságok szerint egy spontán vita és alkoholfogyasztás után egy 38 éves nőt ököllel arcon ütöttek. A nyomozás során egy 17, egy 31 és egy 55 éves férfit azonosítottak, akiket 24 órára őrizetbe vettek. Az ügyben testi sértés és magánlaksértés gyanújával folytatódik a vizsgálat. Egy nagyszabású brit közvéleménykutatás szerint a választó közel fele támogatná, hogy az Egyesült Királyság ismét csatlakozzon az Európai Unióhoz. A több mint 11 ezer ember megkérdezésével készült felmérésben 49% támogatta, 28,5% pedig ellenezte az újra csatlakozást. Andy Burnham miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, ezért az EU-tagság újbóli lehetőségét is meg kell vizsgálni. A felmérés szerint az EU-val való szorosabb kapcsolatot célzó különböző forgatókönyvek 4,3-7,5%-ponttal növelhetnék a munkáspárt támogatottságát, ugyanakkor a kormányon belül többen óvatosságra intenek a Brexit vita újbóli kiéleződése miatt. Argita, Maros és Kovászna megyében ma kellemes, többnyire száraz őszi idő várható, a nappali csúcsértékek általában 19-22 fok körül alakulnak. A jövő hét első felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 23-24 fokot is mérhetnek, miközben a reggelek továbbra is hűvösek maradnak. Péntektől mindhárom megyében változékonyabbra fordulhat az idő és fokozatos lehűlés kezdődhet. A hétvégére már többfelé esőre és 12-16 fok körüli maximumokra lehet számítani.
10: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro.
11: És most
0: 11 múlt néhány perccel, szevasztok, szeretettel üdvözöllek újra titeket, Ákos, köszi. Megyünk tovább természetesen jó zenével, illetve hát nem témázgatunk ebben az órában, hanem el szeretném mondani nektek, hogy hamarosan születésnapos a Rádió Gaga, éppen ezért újabb óriási nyereményjátékkal és óriási nyereményekkel készülünk nektek. Mindent ebben az órában részletesen, úgy nyugodtan, ahogyan azt szoktuk. Csak egyszer nézzük, hogy milyen helyzet zenei vonalon, ugyanis itt van velünk Cher és a Believe című dal, de előtte még a Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza és Willy William következik. My oh my, ezzel fogjuk folytatni most a műsort, úgyhogy maradjatok velünk a folytatásban is. Hello!
8: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
10: Érdekességek,
8: aktuális információk,
10: játékok,
8: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

külföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Abigail is Accent, ez volt a Sugar Daddy, hamarosan 27 éves a Rádió Gaga, hölgyeim és uraim, pontosabban majd október közepén, viszont indul egy játékunk mindjárt, egy jó nagy becsületes játékunk, amivel meg szeretnénk ünnepelni ezt a születésnapot, természetesen veletek, mert nélkületek ez a rádió sem lenne itt 27 éve, egészen biztos vagyok benne, és aztán itt elkezdhetnénk ugye nosztalgiázni, ki volt az, aki már az elejétől, ki az, aki a legrégebbi hallgatónk, ki az, aki később csatlakozott, de itt van velünk az utóbbi 3-4 évben, tehát hogy azért ezt rengeteg dolgot lehetne ebből elindítani, és valószínűleg is fogunk a következő napokban, csak egyelőre úgy néz ki, hogy indul egy jó kis játékunk majd 6-án, 2 nap múlva a 27 éves Rádió Gaga születésnapi játéka, ahol 27 ezer lej lesz az össznyeremény, az összértéke a nyereményeknek. 27 ezer lej, mégiscsak 27 éves születésnapról van szó, úgyhogy mindenképpen arra biztatlak, hogy regisztráljatok. A játék amúgy roppant egyszerű lesz, a játékosoktól mindössze azt fogjuk kérni, hogy meséljék el, hogy milyen ajándékkal lepnék meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy valamelyik műsorvezetőjét, munkatársát. Ez aztán lehet igazából minden, tehát pezsgőtől a plüsmacig, a gyufás dobozig, mind, amit csak éppen szeretnétek. Jó? Csak a lényeg az, hogy játszunk, beszélgessünk egy icipicit, úgyhogy nem lesz nagy dolog. Na, de milyen nyereményekről van szó, és hogy áll össze ez a 27 ezer lej, erről is beszélnék mindjárt egy-két szót, vannak egészen konkrét, komoly nagy nyeremények is. Addig Robbie Williams és a Rock DJ, jövök mindjárt ezzel.

Na és akkor nézzünk nyereményeket, hogy mik vannak nagyjából. Hát most az összeset egyértelműen nem fogom felsorolni 10 napon keresztül az összes nyereményt, úgyhogy azért bőven 70 nyeremény felett vagyunk, és ezt most nem szeretném egyenként felsorolni, ha nem haragusztok, de itt mindenféle hangfaltól elkezdve, minden utalványon át, születésnapi csomagokig, mindent kapható lesz. Mondom, az utolsó napot. Csak az utolsó nap például egy kicsit kedvet csináljon, ott mindenki kirándulni fog, aki utolsó nap nyer. Például a Gyulai Hőforrás üdülő szövetkezet és hotel egy páros hosszú hétvégét ajánl fel Gyulán. Aztán lesz itt 109 cm-es Full HD és okos tévé. Emellett ez csak az utolsó nap, csak úgy mondom. A Smart Business Management felajánlott egy jó páros hétvégét, és két éjszakás páros hétvégét természetesen mindenféle hotelekben, meg panziókban. Aztán pedig itt van velünk a nyeremény, a legnagyobb a fődíj, a Panoráma Turist felajánlásával egy darab két személyes 4200 lei értékű isztambuli utazás, amire idén november 10-15-e között kerül majd sor. Még egyszer mondom, Isztambul és két személy, Isztambul, november 10-15, minden, benne van a jegyben, jó? De ez lesz majd a fő díj, ezt fogja megnyerni valaki majd a Rádió Gaga születésnapján, egészen pontosan október 15-én, úgyhogy nagyon-nagyon várunk titeket, és nagyon-nagyon örülnénk neki, hogyha ti is itt lennétek velünk ezekben a játékokban. Regisztráljátok 0730548888, most már megtehetitek szokásosan névtelefonszám, illetve a megye, ahonnan hallgattok minket. Ez az egyetlen feltétele annak, hogy bekerüljetek majd ebbe a játékba, aztán a szerencse mellétek áll, akkor lehet menni Isztambulba, és meg lehet nézni a vagány kis török várost. Na, úgyhogy hajrá, várjuk titeket a regisztrált listára.

0: Továbbra is 0730 54 88 88 az SMS számunk, ide várom nagy szeretettel az üzeneteket, bármi van az utakon, bárhol, azt írjátok le, legyetek szívesek. Menjünk tovább jó zenével természetesen, mert ilyenkor ez szokott következni, mindjárt a Nóról és a kutatom, de előtte még itt lesz velünk James Blunt, A Taste Like Summer. Na jól, ne kis nyárizna!
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
3: Reklám. Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
4: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
3: De szuper ötlet!
4: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlen mi a különleges pillanatokat.
3: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
5: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
6: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138.
7: lambéria.ro. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Fások utca 14.
9: A biztonságát keresi. Riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágerek és új zenék.
15: Rádió.

zsebnéi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Norhul és a kutatom című dal itt a Rádió Gaga lejátszási listáján, ugye Sepsi Szentgyörgyi duóról van szó, hogyha minden igaz, itt nagyon szeretjük őket, hát nagyon vagányok, vagány és jó zenét nyomnak, kérem szépen. Megyünk tovább egy picit az időjárással, nézzük, hogy milyen helyzet, mi várható a mai napon. Még egyszer, ha valaki a reggeliről lemaradt volna, 22 fok lesz a mai csúcshőmérséklet Marosvásárhelyen, 21 Székelyudvarhelyen, aztán Sepsiszentgyörgy szintén 21, Csíkszereda szintén 21, illetve Gyergyószentmiklós 20 foknak örül majd. A mai nap folyamán is csodálatos, verőfényes, felhőmentes napsütés várható a következőkben, és nagyon úgy néz ki, hogy kitartozunk, hogy holnap után ugyanez az időjárás. Aztán az is elképzelhető, hogy jön egy icipici felmelegedés majd a hét második felében, akár 25 fokunk is lehet majd, és a hajnali mínuszok is körülbelül ilyen 8-9-10 fok környékén alakulnak majd péntek folyamán, aztán pedig utána lehűlés, de hát mondjuk annyira messze van arról, még éppen szerintem nem éri meg beszélni. A lényeg az, hogy a mai napot bőven ki lehet használni szabadtéri programokkal, mert igazán kellemes lesz majd az idő.

0: Már is elérkeztünk a déli harangszóhoz, hölgyek, urak, úgyhogy hamarosan 12 óra van. Pontban 12-kor elkezdődik egy újabb hírcsomag Kristó Ákos bemutatásával, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Aztán a dél utáni résszel is várlak titeket vissza, még bőven van hátra a mai műsorból, éppen ezért tartsatok majd velem.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
5: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Júj, de örülök neki.
6: Nagyon szépen köszönöm.
5: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
7: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
8: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztár ruház -1-es szintjén.
9: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
10: Megérkezett az ősz a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székely udvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
11: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
13: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi. Hogy

0: iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
2: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Háromszor rengett a föld alig több mint egy nap alatt Vráncsá térségében. Szaúd-Arábia nagyszabású offenzívára készülhet Jemenben. Enyhe őszi idő után hétvégére lehűlés jöhet Székelyföldön. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál. Kristó Ákos. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben a romániai 15-29 éves fiatalok több mint 60%-a élt túl zsúfolt lakásban, ami a legmagasabb arány az Európai Unióban. Az uniós átlag közel 27% volt, Románia után Lettország és Bulgária következett. Romániában a teljes népesség körében is magas, 40%-ot meghaladó volt a túl zsúfoltság aránya. Mindez úgy, hogy a romániai lakosság kiemelkedően nagy része saját tulajdonú otthonban él, ugyanakkor egy lakosra átlagosan mindössze egy szoba jut. A jelenséghez az is hozzájárul, hogy a fiatalok viszonylag későn költöznek el a szülői házból. Két bajba jutott kirándulónak segítettek tegnap este a hegyi mentők a Zsepi Mics túra útvonalon. Egy lábsérülés szenvedett turistát a terep és a hosszadalmas szárazföldi mentés miatt helikopterrel emeltek ki a hegyről. Nem sokkal később ugyanazon az útvonalon egy 46 éves nő szorult segítségre, aki ereszkedés közben annyira kimerült, hogy nehezen tudott tovább haladni. Hegyi mentők biztonságosan lekísérték Bustenig. Három földrengés jegyeztek alig több mint egy nap alatt Vráncsá szeizmikus térségében. A legutóbbi ma reggel történt Buzau megyében 3,1-es magnitudóval 114 kilométeres mélységben. Tegnap hajnalban előbb egy 2,9-es, majd kevesebb mint két órával később egy 3,5-es rengés mértek. Utóbbi volt a három közül a legerősebb epicentruma, mintegy 60 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől. Romániában az idei legerősebb földrengés február 26-án történt, szintén Vráncsá térségében. 4,5-es magnitudóval. Szaúd-Arábia a következő hetekben hadműveletet indíthat az Irán által támogatott Húszik ellen, elsősorban a stratégiai jelentőségű Bab el-Mandeb szoros visszafoglalására. A Reuters forrásai szerint az offenzívában akár 100 000 jemeni katonát is mozgósíthatnak, a szárazföldi erőket pedig szaúdi légicsapások támogatnák. Riad egy korlátozott a szoros térségére összpontosító támadást és egy szélesebb körű hadműveletet is mérlegel. Az Egyesült Államok hírszerzési információkkal és katonai tanácsadással segítheti a műveletet, közvetlen amerikai harci részvételről azonban nincs szó. Pakisztán és Törökország katonai felszerelésekkel támogatja a szaúdi oldalt, miközben az offenzíva pontos időpontjáról még nem született végleges döntés. Margita Maros és Kovászna megyében ma kellemes, többnyire száraz őszi idő várható, a nappali csúcsértékek általában 19-22 fok körül alakulnak. A jövő hét első felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 23-24 fokot is mérhetnek, miközben a reggelek továbbra is hűvösek maradnak. Péntektől mindhárom megyében változékonyabbra fordulhat az idő és fokozatos lehűlés kezdődhet. A hétvégére már többfelé esőre és 12-16 fok körüli maximumokra lehet számítani.
3: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
5: 12 múlt néhány perccel, szevasztok, nagyon szeretettel üdvözöllek titeket, folytatjuk a műsorunkat természetesen így a déli harangszó utáni órákkal is. Ahogyan azt megszokhattátok, receptezünk egy kicsit ebben az órában is, hogyha már a héten nagyon beszélgettünk az almás tésztáról, akkor nézzük, hogy milyen helyzet. Egy kis extra almás tésztát hoztam nektek, ami nem a hagyományos, nem a réges íz, talán egy icipicit, de egy picit fel van turbozva valami vaníliásra. De megnézzük, hogy miről is van szó. Egyelőre jöjjenek a jó zenék, ahogyan azt már megszokhattátok. Tom Jones és az If I Only Knew, de előtte még itt lesz velünk Sombr és a My Body Isn't Ready című dal. Ezzel indulunk már is.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Halott pénz és az Ó, igen című dal by Alex-el közösen, és azt mondom, hogy receptezünk, almás krémest fogunk készíteni, illetve legalábbis megbeszéljük, hogy bácsa készítettem, olyan ez a sütemény. Fáj. Na mindegy, a lényeg az, hogy úgy néz ki ez, hogy igazából egy almás tészta és egy krémes véles összekeverve, valahogy összemixelve, és ebből lesz az almás vanília krémes sütemény. Kell vanília krém nekünk, alma töltelék, illetve egy omlós tészta. Mondom is, hogy nagyjából miről is van szó, hozzávalóilag, aztán pedig mindjárt el is készítjük. A vanília krémhez szükségünk van tojássárgára, cukorra, étkezési keményítőre, tejre, vajra, tejszínre, vanília rúdra. Ez lesz majd a vanília krém. Aztán az alma töltelékhez alma, citrom, cukor, őrölt fahé és búzadara. Aztán pedig az omlós tésztához kell nekünk liszt, vaj, porcukor, vaníliacukor, sütőpor, citrom, illetve só. Nagyjából ezek azok a hozzávalók, amelyekre szükségünk lesz ahhoz, hogy el tudjuk készíteni. Aztán mindjárt részletesen elmondom is, hogy hogyan kell ezt az egészet. Én tudom, hogy a mennyiségeket most nem mondtam el, inkább elmondom, hogy hol találjátok meg ezt a receptet, mert hosszú, nagyon sok alapanyagos, úgyhogy érdemes inkább ránézni, mint hogy csak így hallásból elmondani, de majd mindjárt ezt is a maga idejében. Úgyhogy zenék után jövök és elkészítjük majd, jó?

Na készítsük el ezt a híres almás krémest. Az almás krémes süteményhez először a krémet készítjük el, hogy legyen ideje kihűlni, ehhez a tojás sárgáját a cukorral és a keményítővel együtt alaposan kikeverjük egy egy kézi habverővel. Aztán a tejet összekeverjük a tejszínnel és a vaníliával, forrásig melegítjük, majd folyamatos keverés közben a felét a tojásos keveréshez öntjük, és teljesen csomómentesre keverjük. Hoha, már izgalmas, már el lehet rontani. A teljes tojásos keveréket a lábosban maradt többi forró tejhez adjuk, és közepes hőfokon folyamatosan kevergetve sűrű pudingszerű krémé főzzük, átöntjük egy tálba, és keverünk bele 2,5 deka puha vajat. Hozzáadunk, hagyjuk 5 percet hűlni, szorosan lefedjük folpakkal, és hagyjuk a szoba hőmérsékletűre hűlni ezt majd, ha lehűlt. Hozzá keverjük a többi vajat is, és kihabosítjuk. Egyelőre így néz ki a krém. Amíg a krém hűl, meghámozzuk az almákat, kiveszük a csumájukat, itt a, ahogy írja, imádom, és a reszelő nagy lyuk oldalán lereszeljük őket egy nagy serpenyőben citrom, kifacsart levével, cukorral és fahéjjal, valamint a búzadarával. Addig pároljuk, amíg a búzadara megpuhul. Hagyjuk teljesen kihűlni, nagyon sok lenne a leve, adjunk hozzá 2-3 evőkanál zsemlemorzsát, hogy jól kenhető állagú pürét kapjunk. Egyelőre így néz ki, és nagyjából akkor a krémekkel kezdünk rendben lenni. Na mindjárt innen folytatom, hogy akkor ez hogy is áll össze, és hogyan kell megsütni ezt jó tortává.

0: Fornon Blondiz és a WhatsApp című dal, közben nem érkezett Vihar barátunk is, aki azt írja, Szili, neked már nem köszönök, jó reggelt, nekem az előbb lett reggel, Egyesült Királyságban vagyok, nem húztam órát, mert fáradt vagyok, Doverbe vagyok, gyere kávézni, teázni, aztán go, viszlek mászkálni a fehér sziklákhoz, csodálatos napot kívánok neked. Köszönöm szépen, drága Vihar, jó utat és jó kirándulást kívánok neked, illetve köszönöm a fotókat így reggelre, vagy délelőtre, most már azért becsületesen milyen délelőtt, ha már délután van, jaj, úgyhogy Vihar, hajrá, jó mászkálás neked.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Fások utca 14.
6: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyeg szabászatot keresel. A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
7: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan, kényelmesen.
8: Gamma Electronics.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
15: ismét lágerek,

folytassuk a sütemény, nehogy elfelejtsük, ember. Hát ez aztán mi van itt? Ott tartottunk, ugye, hogy megvan a vanília krémünk, és megvan nagyjából a kenhető almás tészta krémünk, vagy almás krémünk. Az omolós tészta lapokhoz a lisztet és a hidegvajat egy késes betétű robotgépben homokszerű keveréké morzsoljuk. Ez eddig megvan. Hozzáadjuk a porcukrot és a vaníliás cukrot, a sütőport, a citrom lereszelt héját és a sót. Ezeket alaposan összekeverjük, majd mehet hozzá a tojás sárgája és a tejföl is. Csak addig dolgozzuk a géppel, amíg összeáll a tészta, majd három egyenlő részre osztjuk, és legalább fél órára a hűtőbe tesszük. Nagyon fontos. A sütőt 170 fokra melegítjük elő, és előkészítünk egy nagy tepsit. A pihentetett tészta darabokat az almás sütéhez szilikonos sütőpapíron kb. 28x36 cm-es téglalapokká nyújtjuk. Köszönjük szépen. Ezt rátok bízzuk, hiszen ma azt, hogy a székely kreativitás megvan arra, hogy ezt megcsináljuk. És a papírral együtt a tepsire húzzuk a hátoldalára, és 8 perc alatt szép világos zsemleszínűre sütjük, majd a rácsra téve hagyjuk kihűlni. Következik az összeállítás. Az első tésztalapot egy tálcára vagy vágódeszkára tesszük, egyenletesen elosztratjuk rajta az almakrémet, a hajlított kenőkés segítségével szépen elsimítjuk, majd rátesszük a következő tésztalapot, és kissé lenyomkodjunk. Nagyon szeretem, hogy ilyen részletesen magyaráznak. Nagyon-nagyon jó. Erre jöhet a vaníliás krém, amit szintén olyan simára kenünk, amennyire csak tudunk. Végül befedjük a harmadik tésztalappal, és legalább egy éjszakára a hűtőbe tesszük, hogy a lapok megpuhuljanak. Aha, persze, amikor készül egy ilyen sütemény, pont egy éjszakát fogok várni, hogy meglegyen. A tálalás előtt levágjuk az almás krémes széleit, és a tetejét megszórjuk porcukorral, illetve szeletekre vágjuk. Egészen elképesztően néz ki. Nem tudom, hogy ez reklámnak számít, de én elmondom. A mindmegette.hu, ez a weboldal, ahol megtaláltuk, almás krémes, ez a neve, jó? Keresétek meg, és ott majd mindenféle részletet, apróságot, videót, adagokat, mindent megtaláltok. Jó étvágyat hozzá!

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: éreztem. Én nem is tudom, mit mondjak, de úgy megkívánta azt a bolond almás süteményt, hogy végén van. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezt készítsétek el, biztos vagyok benne, hogy eszméletlenül finom lesz majd, úgyhogy nincs, ami ne passzoljon az alma a vaníliával, tehát hogy csodás ütemények lehetünk így a tanúi. Nem a hagyományos, nem kell ezért megkövezni, de néha ki kell próbálni új dolgokat is, úgyhogy hajrá. Például nem mondanám, hogy új dolog Krista Ákos, de most ő következik. Itt most pontosan egykor a legfrissebb hírekkel.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán.
3: Reklám.
4: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cimcogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hímzsebréshez is. Dezinpro Plus, nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
10: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
9: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
11: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel?
12: A tökéletes helyszínt keresed?
11: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
12: Areohotel.ro.
11: Tökéletes rendezvények. Areó.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Akár 5 millió.

0: Európai országokban villámárvíz söpört végig egy spanyol kisvároson, enyhe idő után lehűlés és eső érkezik Székelyföldre. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Földrengést is regisztráltak ma a Vráncsászeizmikus térségében. Délelőtt Buzau megyében 3,4-es erőségű földmozgás történt 124 kilométeres mélységben. Epicentruma 62 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől. Hajnalban ugyanebben a térségben már mértek egy 3,1-es erősségű rengést is. Romániában az idei legerősebb 4,5-es erősségű földrengést február 26-án jegyezték Vráncsa megyében. A román munkaügyi minisztérium dokumentumai szerint 4,3 és 5,1 millió között lehet a más európai országokban élő román állampolgárok száma a számítási módszertől függően. A legnagyobb közösségek Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban és Németországban élnek, mindegyik országban megközelíti vagy meghaladja az 1 milliót a számuk. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2025-ben közel 55 ezer romániai hagyta el végleg az országot, ami 34 éve nem látott érték. Az ideiglenesen elsősorban munkavállalás miatt külföldre költözők száma azonban ennél jóval nagyobb. A kimutatásban Magyarország nem szerepel, noha az elmúlt évtizedekben jelentős számú román állampolgár, köztük sok erdélyi magyar költözött oda. További részletek a témában a Krónikán olvashatók. Az országban 14,5%-kal csökkent a közüzemi rendszerből elosztott vízmennyisége 2025-ben elsősorban a mezőgazdasági, ipari és építőipari felhasználás visszaesése miatt. Eközben a háztartások vízfogyasztása nőtt, a lakosságnak elosztott mennyiség közel 76 millió köbméterrel emelkedett. A közüzemi vízhálózathoz tavaly a lakosság 78%-a mintegy 15 millió ember fért hozzá. Jelentősek ugyanakkor a regionális különbségek, Bukarest-Ilfovban 98, míg az északkeleti régióban mindössze 53%-os a lefedettség. 3 óra alatt 142 mm eső zúdult a spanyolországi Madrigueras-ra, súlyos villámárvizet okozva. A víz elöntötte az utcákat és házakat, autókat sodort el, legalább 90 embert pedig ki kellett menteni. Egy 102 éves nő életét vesztette, miután otthonában több mint 1 méter magasra emelkedett a víz. Hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a szükségtelen utazást és az elárasztott útszakaszokat. A meteorológusok szerint a heves esőzések még ma is folytatódhatnak a térségben. Székelyföld szerte többnyire száraz idő várható az előttünk álló időszakban is. Na, jövő hét első felében akár 22-24 fok is lehet, péntektől azonban lehűlés kezdődik. A hétvégén eső és 13-16 fok körüli csúcsértékek jöhetnek.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
2: Hello mindenkinek, szevasztok, egy óra múlt néhány perccel, és folytatódik a műsorunk a második felével. Igen, ez még mindegy hozzá, mert én Berecki Szili vagyok, és folytatom a jó zenékkel. Természetesen a sort, ahogyan azt megszokhattuk, Elton John következik, Made in England, de előtte még egy jó kis magyar dal jön, a Follow the Flow, és a régi mese. Ebben az órában egy kicsit köszöntünk, egy kicsit állatozunk, majd meglátjátok, hogy minek az apropóján, de szerintem már tudjátok, na kiderül mindjárt minden.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csisztáj? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Köszöntsük fel az ünnepelteket, én azt mondom a mai napon, mert még erre nem jutott idő, úgyhogy nézzük, hogy ki az, aki ünnepel a mai napon. Drága Ferenc nevű hallgatóink, Ferenc névnap van, úgyhogy Ferik Ferencek, a jóisten éltessen titeket nagyon sokáig, a hosszú távú életben, ezt kívánjuk nektek. Amúgy a Ferenc az egy francia latin eredetű szó. A Ferenc név komoly, agyafurtan gondolkodó és jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar, döntéseiben semmi és senki nem befolyásolhatja, nem tűri, hogy felügyeljék, igényli a szabadságot. Nyugalom és biztonság többet jelent számára, mint a sikerek és az eredmények felmutatása. Szeret önmaga főnöke lenni és szívesen felel másokért, erre képes, mert rendkívül megbízható. Szóval, drága Ferencek, ezt mondja rólatok a mai névnap. A jóisten éltessen titeket sokáig, illetve azokat is, akik születésnapot ünnepelnek, vagy éppen házassági évfordulót. Ünnepeljetek egy jóti vasárnap nevében, kellemes idő, még akár egy sütéssel is belefér. Egy ilyen évzáró, szezonzáró sütögetés még bőven megállja helyét a mai napon. Isten éltessen mindenkit!

van az állatok világnapja, és hát már van egy posztunk ugye a Facebookon, miszerint arra kérünk titeket, mutassátok meg a kedvenc házi állataitokat, és ez mindig nagy népszerűségnek örülő poszt. Én éppen ezért, mivel mindig a házi állatokról foglalkozunk, kicsi kutya, kicsi macska, kicsi papagáj, mindenféléről, ezért azért szeretném, hogy egy-két szót szóljunk mégiscsak az állatokról, mint világról, az állatvilágról, mert hogy a házi állat az csak egy része, hát emellett még rengeteg fajta állatunk van. Például ugye hát ott vannak a vadállatok, amelyeket már kemény, nem hogy nem szeretünk, ez is túlzás, nem szeretünk, hanem egy kicsit tartunk tőle, vagy nem annyira barátságosak, mint amihez mi szokva vagyunk, vagy amit szeretünk magunk mellett tudni. És ez szerintem csak azért van, mert hogy az ember az egy hiú dolog, egy hiú állat, aki szereti maga mellett tudni, mint szolga a segítőit és az állatait, és ezért szeretjük jobban a házi állatokat. Én azt gondolom, hogy a vadállat, mint világ, az valami egészen elképesztő. A maga mindenféle bujával, bajával, nem tudom, táplálékláncával és tragédiájával, de közben szépségével. Tehát, ja, gyönyörű, szerintem gyönyörű. És az állatvilág, az bőven szerintem megharatja az emberi világot. Ilyen szempontból, de érdemes ezt kutatni, nézegetni. Hát rengeteg csatorna van erre is, ugye. Rengetegen is foglalkoznak vele. Karol G következik, jön a Still című dal, még mindjárt állatozunk.

0: Kaptam egy nagyon kedves SMS-t, ír nekünk Beáta, éppen a hólabda tésztát készítek, közben hallgatom a Gagát. Az almás pudingos tészta hallatán összefutott a nyál a számban, annyira incsiklandozóan hangzott. Meg is van a következő tészta, amit el fogok készíteni hamarosan. Köszi szépen az ötletet, szép vasárnapot mindenkinek, Beáta. Ugyanígy vagyok. Most azóta sem tudom lenyelni normálisan a nyálamat, annyira megkívántam. Úgyhogy drága Beáta, ha majd készítesz, légy szíves, számolj be, hogy hogyan sikerült és hogyan működött ez. Majd nagyon bízom benne, hogy sokatoknak ez majd az ínyére lesz, úgyhogy jó étvágyt hozzá.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
3: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
4: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakod a tartósságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi kötőjel term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállás biztosít minden hitelünk mellé, mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út.
6: Mikrokreditlám.ro.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Fások utca 14.
9: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágere.

Na, még egy picit az állatokról és az állattartókról, meg úgy általánosan erről a világról. Én azt látom, hogy vannak azok az emberek, akik nem, tehát hogy ilyen abszolút állat elutasító módba beállnak, és aztán még a legkisebb hörcsögöt se, meg semmiféle, ami állat és ami velünk lehet. Aztán nem csak házi állatban, hanem hát kinti a kóbor kutyák, úristen, a medve, aztán a farkas, a nem tudom, az oroszlán, semmi. Aztán vannak az a kategória, akik ugye befogadják, mint házi állat, hát nagyon van egy cuki macskánk, egy kicsi kutyánk, egy papagájunk, egy hörcsögünk, egy kicsi tengeri malacunk, vagy egy mókusunk, vagy nyuszink, vagy valami. Aztán pedig van az elvetemült, aki keresi. Akinek van otthon három házipókja, meg két skorpiója, aztán pedig a botsáskák is lógnak a falról, meg nem tudom, és vannak ezek, akik ilyen elvetemülten és ilyen megszállottan keresik ezt az egész élvezetet. Én valahogy egy kicsit értem őket, én nem biztos, hogy megmerném ezt csinálni, amit ők, de valahol egy kicsit értem őket, hogy kell legyen az embernek egy ilyen bolond szenvedélye. Értékelem az, aki tényleg megfelelő körülmények között ilyeneket tud tartani, és legálisan, tegyük hozzá, mert azért az illegális állattartókból is van egy pár, az igazán megérdemlés, vagány az ilyen. Úgyhogy vigyázzatok az állatokra is, és fedezzétek fel az állatvilágot, ne csak úgy nézzük le. Szerintem sokat tanulhatnánk tőle. Menjünk.

0: pillanatot élhettünk át együtt.
1: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
0: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szájharcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagyértékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán. Rádió Gaga. Reklám.
5: Júj!
6: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
7: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
8: Bergtor.ro.
9: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
10: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
11: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
10: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
11: Viking Kft. A te biztonságodért.
12: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
13: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
14: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Több mint 500 sofőr jogosítványát vonták be egyetlen nap alatt. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Egyre erőszakosabbak a franciaországi diák tüntetések. Köszöntöm a hallgatókat, jövök a részletekkel a mikrofonnál. Kristó Ákos. Holnap lesz 5 hónapja annak, hogy bizalmatlanság indítvánnyal megbuktatták az Ilie Bolozsán vezette kormányt, és Románia azóta ügyvivő kabinettel működik. Azóta három miniszterelnök jelölt próbálkozott kormányalakítással, Eugen Tomák visszaadta megbízását, Adrián Vesteá és legutóbb Siegfried Muresán pedig nem kapta meg a szükséges parlamenti támogatást. Mikus Ordán államfő holnapra újabb konzultációkra hívta a parlamenti pártokat a Kotrocseny palotába. Az elnök bejelentése szerint az egyeztetések után még holnap megnevezi az új

0: miniszterelnök jelöltet. Tegnap országszerte 530 járművezető jogosítványát vonták be, közülük 143-an gyorshajtás, 68-an pedig ittas vezetés miatt maradtak vezetői engedély nélkül. A rendőrök több mint 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, és 433 jármű forgalmi engedélyét is bevonták. Egyetlen nap alatt közel 10 000 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen több mint 4 millió leértékben, emellett 14 körözött személyt állítottak elő. Friedrich Merz német kancellár ma Kijevbe érkezett, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal. Németország 1 milliárd euró értékű katonai segítséget szabadít fel, emellett 350 millió eurót biztosít az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására. A két ország a hadipari együttműködést is erősítené, többek között drónok közös gyártásával, Berlin pedig több ezer elfogó drón szállítását tervezi. Merz kijelentette, hogy Ukrajna továbbra is számíthat Németország támogatására. Egyre több helyen torkolnak zavargásokba a franciaországi diák tüntetések, amelyek eredetileg a tanárhiánya, túlzsúfolt osztályok és az iskolák rossz állapota miatt kezdődtek. A megmozdulások során támadások, rongálások és gyújtogatások is történtek, több száz rendőr megsérült. Hétfő óta mintegy 5 000 ember, többségében tinédzsereket vettek őrizetben. A párizsi rendőrfőnök békés tiltakozásra szólított fel, a diákszervezetek azonban kedre újabb országos demonstrációt hirdettek. Székelyföld szerte többnyire száraz idő várható az előttünk álló időszakban is. Na, jövő hét első felében akár 22-24 fok is lehet, péntektől azonban lehűlés kezdődik. A hétvégén eső és 13-16 fok körüli csúcsértékek jöhetnek.
1: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
2: 2 után néhány perccel már is folytatjuk a műsorunkat, Ákos köszi a híreket, megyünk tovább, és a jó zene természetesen garantált, én Berecki Szili vagyok, és lássuk, mi az, amivel foglalkozunk. Hát Somló Tamás neve szerintem nagyon sokak számára mond, és mondott mindig is valamit, úgyhogy ő következik a Gondolsz-e rám című dallal, de előtte még Calvin Harris befurakodott Jazzyvel, jön a Satisfy. Ezzel indulunk, aztán pedig Somló Tamás is itt lesz velünk a lejátszási listákon, most már sajnos csak ebben a formában tud velünk lenni. A lényeg az, hogy az dal az örök, és itt maradt nekünk, úgyhogy mindjárt meg is hallgatjuk.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a

Fel kell hívni a figyelmet ilyenkor az embereknek mindenféle dologra, és többek közt arra is, hogy ugye hát lassacskán lejár ez a nyári szárazságos dolog, és ha nyári szárazság lejár, akkor általában sajnos a szélsőséges időjárásoknak köszönhetően elkezdődhet az ilyen villám árvizek időszaka, ami nagyon veszélyes tud lenni. Rögtön két hír, az egyik az, hogy pusztító villámárvíz Spanyolországban, a másik az, hogy Rodoszon csapott le Görögországban egy olyan fajta vihar, ami ugye hát még halálos balesetet is okozott, és áldozatot kívánt, ugyanúgy, hogy a spanyolországi. Például itt a pusztító villámárvíz Spanyolországban autókat sodort el a víz, és egy 102 éves nő halt meg. 3 óra alatt 142 mm eső zúdult le pénteken a spanyolországi településre. A hirtelen lezúduló víz elöntötte az utcákat, autókat sodort magával, és legalább 90 embert kellett kimenekíteni. Egy 102 éves nő életét vesztette az áradásban, erről számol be az Index. A pusztító villámárvizek alakultak ki Spanyolország középső, illetve keleti részén. Aztán rendkívüli heves esőzések miatt nagyszabású katasztrófavédelmi intézkedéseket vezettek be. A településen mindössze 3 óra alatt hullott le ez a mennyiség, és ami elöntötte az utcákat. A spanyol csendőrség közlése szerint a heves esőzés nem csak a település utcáit, hanem környékbeli utakat is elöntött. Arra kérték a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, semmiképp ne próbáljanak meg átkelni az elárasztott útszakaszon. Videók vannak, egészen elképesztő emberek. Egészen elképesztő, ami megy most Spanyolországban. Óvatosan, bármerent, óvatosan, ezt tartsátok szem előtt, október van.

akkor itt a másik, a rodoszi hír, ugye, arról is beszéltem, vagy legalábbis szóltam két szót, halálos vihar csapott le a görög turista paradicsomokra, vörös riasztást adtak ki, ugyanis viharos időjárás sújtja Görögország több népszerű szigetét, ezt írták még tegnap előtt, hát péntek, ugye, az a híres péntek, amit Spanyolországról is beszélgettünk, Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsúszamlásokkal járó heves esőzésben. Az Égei tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza. Ugye egy német turista hunyt el Rodoszon, 58 éves nő halálát villámcsapás okozta. Az Anna görög közszolgálati hírügynökség szerint a baleset Lárdosz üdülőhely egy strandján történt, ahol az áldozat a férjével sétált, aki könnyebben megsérült a villámcsapásban, írja az MTI. Őszintén, hogyha ekkora vihar van, hogy a villám a földig csap, akkor mi a túrót csinál az ember a tengerparton, egy sík területen, víz közelébe? Tehát, hogy tényleg nem értem az embereket. Tehát tényleg nem tudom megérteni az embereket. Hogy az ilyen, az miért, mit keres ott ilyenkor, amikor ekkora vihar jön. Menekülni kell emberek. Tehát mai szélsőséges időjárásokban, úgyhogy bármerre mentek ilyen last minute nyaralásokra, mert még októberben azért Görögország, még egy Ciprus, még környéke valahol belefér, akkor nagyon-nagyon vigyáztuk magatokra, kérlek. Nagyon-nagyon-nagyon.

0: Na, ha már felhívtuk erre az esőzéses dologra a figyelmet, akkor tényleg figyeljünk oda erre, illetve figyeljünk oda az úton is magunkra, mert itthon is történhetnek bizonyos dolgok, és ezt nem éri meg hülyeségekbe belemenni. Szóval óvatosan csak az utakon. 0730 50 88 88, hogyha bármit láttok, tapasztaltok, érzékeltek, akkor ezen az SMS számon elküldhetitek. Nickelback és a Photograph mindjárt.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per alszám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
7: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
8: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Design-tól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
7: De szuper ötlet!
8: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
7: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
9: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
10: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
11: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után ismét lágerek,

Habár mindenkit arra biztattam, hogy menjen ki ma a szabadba, de ha mégsem mennétek és otthon maradnátok, és sportot néznétek, mondjuk akkor mondom a programot, hogy tudjátok, hogy mivel lehet szembenézni. Pontosan azt mondja, hogy 3-tól most női kézilabda kezdődik a Bajnokok Ligájában, aztán pedig 4-től is női kézilabda lehet látni. Az, de 4-től ugyanúgy kezdődik a Nemzetek Ligája labdarúgás is, Azerbajdzsán, Litvánia, aztán pedig, ha labdarúgásról van szó, Koszova, Ausztria, Málta, Andorra, emellett jégkorong is lesz az Erste Ligában, a DVTK Jegesmedvék és a debreceni EOT, vagy a EOK, vagy nem tudom igazából ez pontosan, hogy mondják neki, de a lényeg az, hogy folytatjuk a Nemzetek Ligája, Portugália, Norvégia, ez már este 3:45-től lesz, Digisport 1, Prima Sport 1, ahol már Ronaldo ugye nincs jelen, illetve Görögország, Németország mérkőzést is láthatunk, szintén 3:45-től, Digisport 2, Prima Sport 2, Hollandia, Szerbia, Wales, Dánia, Írország, Izrael, ezek is mind 3:45-től lesznek majd is a Nemzetek Ligájában, úgyhogy inkább a foci a főszerep a mai napon, jó tévézést!

0: regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
1: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
3: Kész a 10 órai?
4: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
9: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
10: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
11: Autós vagy? Most jól figyelj!
12: A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
13: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
14: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
13: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
15: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Közel 600 korozott szemét azonosítottak egy hét alatt, enyhe idő után lehűlés és eső érkezik Székelyföldre. Max Verstappen megszerezte idei első győzelmét. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. 17 uniós tagállam közösen kéri, hogy a 2028-2034-es költségvetésben ne csökkentsék a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokat. A kezdeményezést Nikus Ordán román államfő és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök indította. Az országok ugyanakkor több forrás biztosítanának a védelemre, a versenyképességre és az energiabiztonságra is. A javaslat 6 olyan tagállam köztük Németország álláspontjával ütközik, amelyek jelentős költségvetési csökkentés sürgetnek. A következő több éves uniós költségvetésről ezért nehéz tárgyalások várhatók. Az elmúlt héten a romániai rendőrök és európai kollégái közel 600-al Schengeni információs rendszerben szereplő személyt azonosítottak. Romániában 480 embert találtak meg, 24 európai elfogató parancsot hajtottak végre és 5 eltűnt személyt is azonosítottak. Ugyanebben az időszakban más európai országokban több mint 100-al román hatóságok által körözött személyt találtak meg. Hatóságok több körözött vagy bizonyítékként keresett járművet és okmányt is lefoglaltak. Max Verstappen nyerte a kaotikus körülmények között rendezett Sepangi Forma 1-es futamot, ezzel megszerezte első győzelmét a 2026-os szezonban. Enves esőzés miatt késve indult versenyen Andrea Kimi Antonelli végzett a második helyen, míg Lewis Hamilton harmadik.

0: egyébként ért célba. George Russell műszaki hiba miatt kiesett, így Antonelli tovább növelt előnyét vele szemben a világbajnoki tabellán. Charles Leclerc a negyedik, Oscar Piastri az ötödik helyen zárt, Lando Norris pedig kilencedik lett. A világbajnoksága a jövő héten a szingapúri nagy díjjal folytatódik. Orosz drón csapódott ma Kijev északi hídjába, miközben Friedrich Merz német kancellár az ukrán fővárosban tartózkodik. A robbanás megrongálta az úttestet, a helyszínre mentő és műszaki egységeket vezényeltek. A hidat két napon belül másodszor érte támadás, tegnap két civil is megsérült. Az elmúlt napokban a Nyeperen átvezető 8 kijevi híd közül kettőt ért támadás, a károk pedig jelentős közlekedési fennakadásokat okoztak. Merz ma vonattal érkezett Kijevbe, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt. Székelyföld szerte többnyire száraz idő várható az előttünk álló időszakban is. Na, jövő hét első felében akár 22-24 fok is lehet, péntektől azonban lehűlés kezdődik. A hétvégén eső és 13-16 fok körüli csúcsértékek jöhetnek.
1: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most!
2: Hello mindenkinek, szevasztok, én Berecki Szili vagyok, és folytatódik a mai műsorunk, kérem szépen, mert hogy a jó zenéink is jönnek, Backstreet Boys és Quit Playing Games with My Heart, ez dalnak a címe, de előtte még Molnár Tamás, Majka és a Visszapillantó. Ezzel folytatjuk már is a műsort, maradjatok velünk, szép napot!
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

amikor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

Hamarosan 27 éves a Rádió Gaga, és éppen ezért indul egy újabb nagyszabású játék a rádióban kedden, egészen pontosan, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon várjátok, már mi legalábbis nagyon, ugyanis rengeteg nyereményünk van. Ha mivel 27 éves a Rádió Gaga, ezért képzeljétek el, 27 ezer lej összértékű nyereményünk van egészen pontosan erre a játékra, és hát nagyon egyszerű lesz az egész dolog. A lényeg az lesz, hogy akit felhívunk, azok közül, akik regisztráltak valakit, és akkor ő el kell mondja, hogy mit ajándékozna szívesen a Rádió Gagának. Ez lehet abszurd dolog, ez lehet vicces dolog, ez lehet teljesen hétköznapi, megható dolog, bármi. Most nem kell ide adja. Ez csak egy ilyen feltevés, hogy mit ajándékozna, ha ajándékozhatna. Mert hogy mit adtunk mondjuk mi neki az elmúlt években, vagy egyáltalán megbeszéljük, hogy ki mióta hallgat minket, és a többi. Egy kicsit így születésnapozunk, ünnepelünk közösen, és rengeteg nyereményt fogunk tudni majd adni nektek. Úgyhogy október 15-én ünnepli a születésnapját a rádió, de mi már 10 nappal előtte neki fogunk ajándékokat osztogatni. Mindjárt részletesen elmondom, hogy nagyjából mikre kell számítani, mert óriási fődíjaink is vannak.

0: lehet a tél.
1: Na és akkor nagyjából nézzük, hogy milyen nyereményeink lesznek ebben a 10 napban, vagy legalábbis abban az időszakban, amíg játszani fogunk ilyen születésnapi játékunkkal kapcsolatosan. Hát rengeteg utalvány, rengeteg kis ajándék, ahogyan azt megszokhattátok, ajándékcsomagok, és a többi, és a többi. Viszont lesz majd október 15-én egy olyan nap, amikor akkora díjakat fogunk sorsolni, hogy na csak például lesz egy csomó kétszemélyes üdülési jegy, lesz nagyértékű színes tévé, illetve egy isztambuli autóbuszos városnézés lehet ezen a napon nyerni. Hogy egészen pontos legyek és elmondjam nektek, hogy ki ajánlja fel, akkor a Panoráma Turist lenne az. 4200 lei értékben egy isztambuli utazás, amire idén november 10 és 15-e között kerül sor majd. Úgyhogy ezt is meg lehet nyerni. Csak nálunk, és egyetlen egy dolgot kell tegyetek. 0730548888, ide regisztráltok név, telefonszám vagy a megye, ahonnan hallgattok minket. Ennyi. És már is a tietek lehet a nyeremény, ha a szerencse mellétek áll. Nagyon bízom benne, hogy rengetegettekkel fogunk tudni játszani, és nagy-nagy örömöket fogunk tudni majd neki okozni.

0: SMS számokat ismeritek, most már regisztráltok bátran a játékunkra, ugyanis most írunk mindenkit, aki egyszer beregisztrált, név, telefonszám is megye, ezt ha elkülditek, illetve ide küldhetek útinfokat és hozzászólásokat is természetesen, úgyhogy várom nagy-nagy-nagy szeretettel. 4 Street következik mindjárt, ha tudom mire vártál, de előtte még itt lesz velünk, pontosan a Hypaton és az Out of My Head, ezzel folytatjuk mindjárt.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma-Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma-Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
5: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/kariere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
1: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Négyes Street és a Tudom, mire vártál című dal. Hát a Négyes Street, aki a legsikeresebb éveit futja jelenleg is, és ha jól tudom, akkor vagy elkezdték, hogy most kezdik az európai turnéjukat, úgyhogy a srácok külföldön vannak, mennek, lesznek, vannak, voltak. Ezt most pontosan nem tudom, de a napokban zajlik valamikor az európai turnéjuk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy sok-sok sikert fognak elérni országon túl is, mert ők azok a zenekar, akik tényleg most már országon túl is, és nem csak Románia határán kívül, hanem Magyarország határán kívül is óriási sikereket érnek el. Tavaly azt hiszem pont, hogy valahol Kanadában játszottak rengeteg ember előtt, és a többi, és a többi. Úgyhogy az európai nagy magyar közösségek szerintem megértemlik, hogy ilyen vagány zenekarokat hallgassanak, úgyhogy hajrá, Négyes Street, sok sikert kívánunk nektek. Infinity 2008, ez a Guru Josh Project előadásában, itt a Gagán. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Vidd magaddal bárhová!
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom,
0: podcastek és online hallgatás, slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Verség egy újabb órának, hogy hamarosan 4 óra van, hölgyek, urak. Éppen ezért jönnek a legfrissebb információk utolsó előtti alkalommal itt a mai műsorban. Kristó Ákos, tiéd a pálya.
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagyértékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda 2 személy

0: kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Berktor, hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek berktor.ro.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
4: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is.
5: És mi ez a szimcsogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: vikingradio.ro. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
2: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Több mint 500 sofőr jogosítványát vonták be egyetlen nap alatt. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Egyre erőszakosabbak a franciaországi diák tüntetések. Köszöntöm a hallgatókat, jövök a részletekkel a mikrofonnál. Kristó Ákos. Holnap lesz 5 hónapja annak, hogy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták az Ilie Bolozsán vezette kormányt, és Románia azóta ügyvivő kabinettel működik. Azóta három miniszterelnök jelölt próbálkozott kormányalakítással, Eugen Tomák visszaadta megbízását, Adrián Vesteá és legutóbb Siegfried Muresán pedig nem kapta meg a szükséges parlamenti támogatást. Mikus Ordán államfő holnapra újabb konzultációkra hívta a parlamenti pártokat a Kotrocseny palotába. Az elnök bejelentése szerint az egyeztetések után még holnap megnevezi az új miniszterelnök jelöltet. Tegnap országszerte 530 járművezető jogosítványát vonták be, közülük 143-an gyorshajtás, 68-an pedig ittas vezetés miatt maradtak vezetői engedély nélkül. A rendőrök több mint 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, és 433 jármű forgalmi engedélyét is bevonták. Egyetlen nap alatt közel 10 000 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen több mint 4 millió leértékben, emellett 14 körözött személyt állítottak elő. Friedrich Merz német kancellár ma Kijevbe érkezett, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal. Németország 1 milliárd euró értékű katonai segítséget szabadít fel, emellett 350 millió eurót biztosít az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására. A két ország a hadipari együttműködést is erősítené, többek között drónok közös gyártásával, Berlin pedig több ezer elfogó drón szállítását tervezi. Merz kijelentette, hogy Ukrajna továbbra is számíthat Németország támogatására. Egyre több helyen torkolnak zavargásokba a franciaországi diák tüntetések, amelyek eredetileg a tanárhiánya, túlzsúfolt osztályok és az iskolák rossz állapota miatt kezdődtek. A megmozdulások során támadások, rongálások és gyújtogatások is történtek, több száz rendőr megsérült. Hétfő óta mintegy 5 000 ember, többségében tinédzsereket vettek őrizetbe. A párizsi rendőrfőnök békés tiltakozásra szólított fel, a diák szervezetek azonban kedre újabb országos demonstrációt hirdettek.

0: Adáskörzetünkben a következő napokban még többnyire száraz, kellemes őszi időre lehet számítani. A jövő hét első felében 22-24 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, péntektől viszont hűvösebbre fordul az idő. A hétvégére csapadék érkezhet, a nappali maximumok pedig már csak 13-16 fok körül alakulhatnak.
1: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
2: Hello, bello, szevasztok, 4 óra után múlt néhány perccel, és folytatjuk is a műsort, mert hogy még 2 óránk hátra van a mai műsorból. Ami azt jelenti, hogy megígértem, hogy kicsit foglalkozunk a mai kaotikus, hát Bahreini nagydíja Malajziába, ez amúgy is abszurd, de mindjárt megbeszéljük, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni ebben az órában, illetve majd még marad egy óránk a lapszemlére, de ne szaladjunk annyira előre, maradjunk annál, hogy én Berecki Szili vagyok, 4 óra múlt, és jönnek a jó zenék, például a Cat Szály és az Animal, itt a Gagánnál is.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Swing el a Django és a Gyémán című dal. Na hát akkor nézzük a Forma 1-et, hogy mi történt. Ma rég voltam, amit elfelejtettük, hogy mi volt pontosan. Kaotikus, káosz, nem is tudom, hogy felfordulás és őrültség volt ez a mai futam. Egyáltalán annak tudtunk örülni, hogy már el fog indulni. Na de ne szaladjunk annyira előre, onnan indult ugye, hogy azért bahreini futamot rendeztek Malajziában, 6000 kilométerre arrébb, ennek jogi dolgai vannak, stb. Ugye Bahreinben elmaradt a futam az év elejéről azért, mert ugye a közel-keleti konfliktusnak köszönhetően, vagy éppen ennek az áldozatául a bahreini futamot nem tudták megrendezni, úgyhogy megrendezték most Malajziában 6000 kilométerre arrébb a bahreini futamot. Alapból egy full abszurd az egész dolog, mindegy, a lényeg az, hogy visszakerült Sepang, egy jó kis pálya, nekem az egyik személyes nagy kedvencem volt mindig, a versenynaptárban az idénre pótlásként. Úgyhogy már alapból káoszosan indult az a hétvégén, azt sem tudta ki, merre van, miért és hogy van, és mit, miért van bahreini futamú 6000 kilométerrel arrébb. A lényeg ez, hogy elindult, és nagyon jó fejlesztési csomagokkal érkezett a Red Bull ide, a Ferrari is, a Mercedes nem csinál semmit, és éppen ezért a Red Bull az nagyon-nagyon jól elment már az elején. Akár ez legyen a szabad edzés, vagy akár legyen az időmérő Max Verstappen elsőségével. Na de mindjárt a futamról, mert az is volt bőven, csak zenét kell most hallgassunk, NSYNC és a Bye Bye Bye, aztán mindjárt jövök a futam részletekkel.

Na és akkor nézzük a futamot, mert ugye azt mondtam, hogy egy picit beszélünk a futamról. Egészen elképesztően indult az egész, olyan szinten ömlött az eső Malajziában, Sepangban pontosan, hogy nem tudták elindítani a futamot 40 perc késéssel, aztán valahogy biztonsági autó mögött elrajtolt a dolog. Na de itt jött a világ legérdekesebb dolga, ami a Forma 1-et illeti, sőt, mi több a történelemben egyedi, még soha az életben ilyen nem lehetett látni azok, akik minden egyes futamot végignéztek, akár eddig a történelemben. Ugyanis a nagy esőnek köszönhetően 2026-ban a technikai vívmányok csúcsán a mesterséges intelligencia hatalomra törése előtt egy picivel, jó, ezt csak úgy bizony mondtam, nem kell megijedni, leálltak az autók azért, mert beázott egy rendszer. És az autók több mint egyharmada leállt, csak azért, mert beázott egy rendszer. Éppen ezért megint nem tudták elindítani, kb. 20 percet még állt a futam, aztán elindult valahogy, és a nagy káosz közepette, száraz gumi, esős gumi, össze-vissza minden, azt se tudták, hogy merre van az előre, merre van a hátra. Végül megérkeztünk oda, hogy maradt egy néhány kör még a futamból, és akkor jött egy jó kis safety car, mert ő álvonalat megállt az autó. Aztán ez úgy ért véget, ez a safety car, mire véget ért volna egy újabb jó versennyel Verstappen, Antonelli, Russell sorrendben a top 3-ban, aztán Russell ott is megállt az autó. Úgyhogy végül is egy Verstappen, Antonelli, Acsár lett az, aki igazából el tudott indulni az utolsó néhány körre. Ott is hozott izgalmakat a dolog bőven, mindjárt elmondom, Vastag Tamás is a Soha Még című dal után egy néhányal.

0: És hogy akkor zárjuk le ezt a Forma 1-es dolgot, végül Verstappen, Antonelli, Hamilton sorrendben ért be a top 3, Hamilton, aki szinte még az utolsó helyet is megjárta ezen a futamon, de a káosznak köszönhetően visszakerült a top 3-ba, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő örülhet, Antonelli úgy örülhet, hogy Russell mögül kiesett, tehát a pontverseny. Igazából már azt kell mondani, hogy még matematikailag nem, ha bár már csodát láttunk. Matematikailag nem, de eléggé elbilleni látszik a VB-nek a sorsa. De ne szaladjunk ennyire előre, aztán Max Verstappen 300 nap után újra futamot tudott nyerni, és a tavalyi Abu Dhabi nagydíj után újra a dobogó legfelső fokán. Jó néz ki ez a Red Bull így a szezon hátra levő részére, még ebből elég sok mindent össze tudnak hozni. A VB cím már szinte szerintem esélytelen.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
3: Reklám. Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
4: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Design-tól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
3: De szuper ötlet!
4: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
3: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Fások utca 14.
7: Kész a 10 órai!
8: Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév!
11: A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
13: 0786 498 098.
12: Vitality Klinika, egészséged szolgálatában.
14: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
18: A reklám után
19: ismét lágerek,

Az a jó hír, ha bár Szepángban ma esett az eső, itt nálunk egyáltalán nem, sőt, mi több kellemes 20 fok feletti csúcshőmérsékletek vannak, voltak a mai nap folyamán, és lesznek is a következő napokban. Nézzük egy picit, mivel találkozunk a holnapi nap folyamán, amikor ugye hétfőre újra rávirrad a nap. Nagyon bízunk benne. 1 fok a hajnalban, Marosvásárhelyen viszont 20 fok feletti csúcshőmérséklet a délután folyamán. Megmerem ezt így kockáztatni, hogy nagyjából ugyanaz lesz, mint ma. Na, így néz ki egyelőre, időjárás előrejelzés alapján talán egy picivel több lesz majd a felhőzet. 21 Marosvásárhely, 19 Székelyudvarhely, 19 Sepsiszentgyörgy, 19 Csíkszereda, illetve 18 Gyergyószentmiklós. Ezek lesznek a holnapi csúcshőmérsékletek, és fagypont körül lesz majd reggel, úgyhogy kaparás lesz. Készüljetek rá, és számítsátok bele ezt az időbe. Nagyjából így néz ki az időjárásunk holnapra.

0: Már is itt vagyunk az utolsó hírek előtt, kérem szépen, ugyanis Kristó Ákos még egyszer elmondhatja a legfrissebbeket, aztán pedig őt után még én várlak egy órára, de elbúcsúzunk utána. Szóval nem szaladjunk előre, a lényeg az, hogy hírek jönnek, hallgassátok figyelemmel.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot, ne

0: vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Trans.
1: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
3: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
4: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
5: Gamma Electronics.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Közel 600 körözött szemét azonosítottak egy hét alatt, enyhe idő után lehűlés és eső érkezik Székelyföldre. Max Verstappen megszerezte idei első győzelmét. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. 17 uniós tagállam közösen kéri, hogy a 2028-2034-es költségvetésben ne csökkentsék a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokat. A kezdeményezést Nikus Ordán román államfő és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök indította. Az országok ugyanakkor több forrás biztosítanának a védelemre, a versenyképességre és az energiabiztonságra is. A javaslat 6 olyan tagállam köztük Németország álláspontjával ütközik, amelyek jelentős költségvetési csökkentést sürgetnek. A következő több éves uniós költségvetésről ezért nehéz tárgyalások várhatók. Az elmúlt héten a romániai rendőrök és európai kollégái közel 600-al Schengeni információs rendszerben szereplő személyt azonosítottak. Romániában 480 embert találtak meg, 24 európai elfogató parancsot hajtottak végre és 5 eltűnt személyt is azonosítottak. Ugyanebben az időszakban más európai országokban több mint 100-al román hatóságok által körözött személyt találtak meg. Hatóságok több körözött vagy bizonyítékként keresett járművet és okmányt is lefoglaltak. Max Verstappen nyerte a kaotikus körülmények között rendezett Sepangi Forma 1-es futamot, ezzel megszerezte első győzelmét a 2026-os szezonban. Heves esőzés miatt késve indult versenyen Andrea Kimi Antonelli végzett a második helyen, míg Lewis Hamilton harmadikként ért célba. George Russell műszaki hiba miatt kiesett, így Antonelli tovább növelt előnyét vele szemben a világbajnoki tabellán. Charles Leclerc a negyedik, Oscar Piastri az ötödik helyen zárt, Lando Norris pedig kilencedik lett. A világbajnoksága a jövő héten a szingapuri nagydíjjal folytatódik. Orosz drón csapódott ma Kijev északi hídjába, miközben Friedrich Merz német kancellár az ukrán fővárosban tartózkodik. A robbanás megrongálta az úttestet, a helyszínre mentő és műszaki egységeket vezényeltek. A hidat két napon belül másodszor érte támadás, tegnap két civil is megsérült. Az elmúlt napokban a Nyeperen átvezető 8 kijevi híd közül 2 ért támadás, a károk pedig jelentős közlekedési fennakadásokat okoztak. Merz ma vonattal érkezett Kijevbe, ahol Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt. Adáskörzetünkben a következő napokban még többnyire száraz, kellemes őszi időre lehet számítani. A jövő hét első felében 22-24 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, péntektől viszont hűvösebbre fordul az idő. A hétvégére csapadék érkezhet, a nappali maximumok pedig már csak 13-16 fok körül alakulhatnak.
13: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
14: Ákos, nagy köszi tényleg a mai munkáért, úgyhogy egy jó megérdemelt pihenés vár rád. Én még egy órát azért itt maradok, mert még van némi tennivalónk. Például lapszemlézünk egy icipici

0: Megnézzük, hogy a Székely Hónap Krónika meg a lapjaink nagyjából mikről írtak a mai nap folyamán, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni, én Berecki Szili vagyok még erre az órára, így utolsó óraként a mai vasárnapi műsorban vet és a Love is All Around, de előtte még Letu és a Lottery című dal, ezzel indulunk most.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

kommunikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

Szóval akkor, amint ígértem, egy picit lapszemlézünk, és kezdjük egyenesen a székelyhon.ru weboldallal és az ott megjelent cikkekkel. Tudjuk, hogy miről is számolnak be a székelyhonos kollégák. Na például itt is van velünk, több éve készülnek, de nem lehet tudni, mikor épül sportcsarnok. Hogy hol és miért és mi akadályozza, azt olvassátok el. Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát, ezzel óvatosan, és azért érdemes elolvasni ezt a cikket, hogy tudjátok, hogy mi a helyzet fenn a hegyekben. Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak Hargita megyei rendőrök. Tessék kérem, az ősz eddigi leghidegebb reggel egy Csíkszeredában, valamint még itt azért érkeznek cikkek, Székelyföldön a legkevesebb a fizetésképtelenség, de egyre több cég kerül a bajba. Ezeket írják a székelyhonos kollégák, illetve hogy sehol nem lehet már 10 lej alatt benzint tankolni az országban. Izgalmas, tele vagyunk csupa jó hírekkel. Köszönjük szépen, Székelyhon, mindjárt jön a krónika.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó. Kifizettem a számlát,

Na kérem szépen, kronika.ro. Ezzel folytatjuk most. Fehér rózsa, zöld rózsa, így lesz izgalmas eledel az egy tőről fakadó rokonzöldségekből. Hogy miről van szó, pontosan megtaláljátok a cikket. Újabb nekifutás, Nikus Ordán hétfőn másik kormányfő jelöltet nevez meg. Nagyon várjuk, nagyon roppantom várjuk ezt az egész. Kíváncsiak, hogy mi lesz. Assisi Szent Ferenc tranzitusáról emlékeztek meg halálának 8. évfordulóján. Ezt is elolvashatjátok a Krónika cikkében. Az orvadászat olcsóbbá tételével vádolják az RMDS-t. Mit jelent ez pontosan? Olvassátok el. Újabb drágulási hurrám éri el az élelmiszerboltok polcait. Hurrá! Hurrá! Itt is tele vagyunk jó hírekkel, ember. Hát mi van itt? Hát mi van itt? Azt így, hogy gyermek pszichodráma, játékban mondhatják el azt is, amire még nincsenek szavaik ezek a gyerekek. Hát érdemes meghallgatni és elolvasni ezt a cikket. Köszönjük szépen a krónikásoknak is, hogy mára is beszámoltak mindenféle vagánysággal.

0: 0-30-54-88-88, ide küldhettek még útinfokat, hogyha szeretnétek, de a legfontosabb az lenne, hogy regisztráljátok a játékra 0-30-54-88-88, amit mondtam, névtelefonszám megye, ahonnan hallgattok. Nagyon fontos, kedden indul majd a játék, úgyhogy még nem késtetek le semmiről, sőt, hogy nyugodtan, bátran, amikor csak szeretnétek, mert ő már könyveljük a regisztrálókat. Nagy játék lesz nagy nyereményért, úgyhogy hajrá!
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám.
3: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
4: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
5: Megérkezett az ősz a Roland Suitba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székely udvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
8: További jó hír, míg mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
9: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
10: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Pársak utca 14.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek,

Krisztál és a hív a végtelen. Drága hallgatók, ne felejtsétek el, így a műsor végére még nekem is eszembe jutott építőben. Hol a pedagógus nap van, úgyhogy az iskolákban hát munkaszüneti nap, vagy ezt hogy mondják, szabad nap, vakációs nap, és nevezik, ahogy csak éppen szeretnénk. A lényeg az, hogy holnap a pedagógusok nem dolgoznak, éppen ezért a gyerekek pontosabban ünnepelnek, maradjunk így, és éppen ezért a gyerekek otthon maradnak, vagy máshova kerülnek, vagy nem tudom, de meg kell oldani, ez a lényeg. A szülőknek szól. Drága pedagógusok, köszönjük szépen a munkátokat, megérdemelt pihenéseteket töltsétek jól, illetve akkor a gyerekeknek jó szabadnapolást kívánok. Szabad egy picit ma este, kicsit a játék, a továbbalvás, a kicsit huncutkodás, hogyha rám hallgattok, és csak gyerekek hallgassatok most. Holnap ne a tanulásé legyen a főszerep. Ha tanároknak szabad nap, akkor nektek is legyen szabad nap. Jó? Úgyhogy élvezétek ki, és használjátok ki ezt ügyesen. George Ezra és a Budapest című dal, ezzel itt folytatjuk itt a Gagán.

0: Emberek, ennyi volt mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és az elmúlt 10 órát, hogy együtt töltöttük el. Remélem, jól éreztétek magatokat, én nagyon. Úgyhogy holnap reggel találkozunk a hármas szabályban, majd rendes hármas felállásban. Hétfő nevében indítjuk a hetet, úgyhogy a hármas szabályban találkozunk, és legyen szép estétek mára, aztán hajrá, jobb lábbal holnap a munkahely lépcsőjén, mert mégiscsak egy új hét, új lendület. Köszi, hogy itt voltatok, szevasztok!
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
5: Tartsad már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: Kisfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
1: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
2: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem is kiegészítő. Készítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Bodólemna választás. Bodólemn. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
3: Égők, lámpák, lámpatestek a hangában. A Kossuth és a Csere utca sarkán.
4: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
5: Slágerek és új zenék.
4: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: reklám.
1: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
2: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
1: De szuper ötlet!
2: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
1: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
5: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
4: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
6: Profiter! 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
7: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székely udvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
1: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per alszám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét slágerek,

megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefon.

0: ünnepbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves rádiógagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádiógaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
1: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
2: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
3: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Egészségesen szeretne élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
5: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
6: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méterárú rövidárú üzletbe Székely udvarhelye. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
3: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méterárú, Rövidárú, apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
7: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A medved van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro

0: zone.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: mondani.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

Tájföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.
2: Rádió Gaga. Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek.